aena lela nau e fuli mai ana futa hogi makanaugi I ulubiu apo kuliu Julia Tala Fernandez.